messzott Timo ennek kop. Hisz egy meghőn a kant enhe bolle top. A szúi hótat írni fuss, ej, omdár, ej, kamerót. Ha ez egy me írke vújni mennem blújten, ha ez egy me írke vújni mennem blújten, obstrót.